gazeli türki ve magyari. Én nem bántom te kegyelmed, jössz te szívem én velem, csak me szűn hijjráni le gyánu di, derdü elem. Vení terkej le me szívem, bük me szűn belüm igam, jere szívem, jere lelkem, jere, é, ma hiszanem. A csirup gülseni hűznicsre bugül sor güllerünk, filemile gibi áll árszas a hídán mikulunk. Szeretem én tégedet, mely szebegüm ej lejolun. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej mahi számem. Göreli szent úti szimén is a há iki gözül. Jolunda, fejem adom, lelkemet is odahozom, te kegyelmes szeretőmnek, dai má budur szözüm. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej, ma hiszanem. Sehr müzde szanemá, ola lüszen hajkal már, életünk bazarumuzu, dükeli ahilezár. Ne sirast, haszreti le engemet, ah, lejlüne hár. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej, ma hiszanem. Nem csodálság, geridersen szél, éj, szervicsinán. De ne menj el a dzsap, a gyári le, éj, rúhire van. Te kegyelmed rabja, küszre vási kín, szőj leraján. Jere szívem, jere lelkem, jere, éj, ma hiszanem.

Bir güle değmez, sohbette güzel olmaz iken bir pula değmez. Ez széles világon mennyi virág vagyok, mind a semér egy rózsát. Az új vendégség is kiben egy kegyesség, mind a semér egy babkát. Én is minden szűznél, ki ez világon él, fellebb tartom Júliát. Banágedádi ellen devlet lihanom jog udú, jog szaben adam de irnyem, jágyá nem jog mudú. Tikik szegénységet én szememre vette, én hiszem azt tudjátok, hogy az vidám szeműs, vékony szemöldökű, kegyes rabja nem vagyok, s hogy ember sem vagyok, s lelkem is egy szál sincs, talán azt állítjátok. Jine ebrularin kurmiske mánu, a targam zenok.

esnék fel, vetette szemöldök íjébe szép szemének idegét. Kiből tüzes nyilat szüvembe ő bocsát, lövén, mint feltett jegyét. De bár vesszen fejem, tudom, szeret engem, szintén, mint én, személyét. Nyitjál rá szende, hatmolmis, gözellük, tázelük, terlük, Beni Bugambuja Honda, Koyasun, Bumidur erő. Te benned, Júlia, mint világ csodája, éppen megtetszik szépség, ékesség, édesség, eszesség, szelétség, udvari gyönyörűség. De hogy bumban így hatsz, s csak még ingyen sem szánsz, azé a jó eb.